me Ginébrem volt a mélye, nem param majd alszom nappa. Nem tudom mit kezdjek a sok kis péntekkel, meg nagy szombattal. Nagyon jó ez a kis halálfélelem, én élem, ha van hit

keszedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúszik az ősz,

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból az édeső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Tudom, hogy érzed.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a bárólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és aszbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Szombat után vasárnap is tart, Délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A mai ajánlatok közül egy csipkereki díszfa iskolába hívjuk Önöket Balog Benyámin invitálásával. A Pető Mihály fai szőlőhegyen Kis Tamásék várják a kis Prés házba, pincébe az érdeklődőket. Gerse Karáton a Karát pincéhez is invitálják a kirándulókat. Pásztori Istvánné polgármester ismerteti az ajánlatokat. Vaspörbe a Kincses Láda birtokra Katavics Tuboy Tímea hívja Önöket. Olasz Fán a Varga porta is csatlakozott az akcióhoz. Varga Zoltán díjnyertes borász is.

0: Szombat után vasárnap is tart, Délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A mai ajánlatok közül egy csipkereki díszfaiskolába hívjuk Önöket Balogh Benyámin invitálásával. Közeleg a nyitott porta napok sorozat, itt a Hegyháton is több fogadóhelyszín várja majd a látogatókat, és köztük lesz majd a csipkereki díszfaiskola is. Balogh Benyáminnal beszéltünk meg egy interjút, csináljunk egy virtuális meghívót a leendő látogatóknak, mi mindennel várja őket.
1: Jó napot kívánok, akkor én Balogh Benyámin vagyok a csipkereki díszfaiskolától, lesz egy gyógynövény bemutató, hogy ezeket a gyógynövényeket, illetve fűszernövényeket, hogy mire is használják, hogy lehet használni, illetve a díszítő értéküket. Aztán lesz évelő használat, itt évelő ágyásokat fogunk szintén bemutatni, itt is különböző dísznövények, évelők, lágyszerű évelők, fájszerű évelőknek a használatáról fogunk beszélni, valamint lesz gyógynövény, fűszernövény felismerés is. Aki eltalálja a nagy részét, annak pedig valamilyen ajándékkal kedveskedünk.
0: Ugye ez a rendezvény, vagy nyitott porta napok dunántúli megmozdulás szeptember 19-én, 20-án lesz, amik ilyen programokat sorol. Volt. Érdemes a látogatóknak órához időzíteni, naphoz időzíteni?
1: Hát igen, ezeket mi egy órától fogjuk megrendezni, és ezt

0: óránként, szóval 1 óra, 3 óra és 5 órakor lesz megrendezve.
1: Mi indította önöket arra, hogy csatlakozzanak ehhez a, hát tulajdonképpen országos megmozduláshoz?
0: Egy kollégám mesélte erről, mivel ők már tavaly is részt vettek ezen, és igazából mi is kedvet kaptunk hozzá, hogy bemutassuk a kertészetünket, hiszen ez egy fiatal kertészet, 3 éves lényegében.
1: Egy kicsit mutassa be nekünk ezt a kertészetet.
0: Ez Csipkereken található, mi először díszcserékkel kezdtünk el foglalkozni, de a klímaváltozás miatt azt vettük észre, hogy sokkal több szerepe lesz majd későbbiekben az évelőknek, ezért mi évelőtermesztéssel kezdtünk el foglalkozni, illetve itt a bemutató ágyásoknak a célja az valójában az, hogy olyan új fajokat, fajtákat ültetünk ki, amiknél vizsgáljuk, hogy hogy bírják a, hát a jelenlegi körülményeket, itt a talaj, illetve a klimatikus tényezőket is, ugye ez az idei nagyon száraz nyár, azért nagyon sok mindent próbára tett. Hát vannak nyertesek és vesztesek.
1: Egyébként egy kertésznek, egy tényleg növények termesztésére szakosodott szakembernek nagyon a jövőbe kell látni. Nem a jelenben kell számolgatni, hanem jövőbe látni, ugye?
0: Hát igen, egy 5-10 év távlatával minimum számolni kell. Már most azért körvonalazódik, hogy mik lesznek azok a növények, amelyek jól fogják bírni ezeket a száraz nyarakat. Én azt gondolom, hogy a díszfüvek, illetve a varjuháj, illetve a kutyatejfélék fogják jól tűrni ezeket a hát száraz nyarakat és hideg teleket, mert ugye egyes szakértők szerint a teleink viszont hidegek lesznek.
1: És ezeket a növényeket is, amit említett, ezeket tulajdonképpen így a kertes házakban a talaj, meg a kerteknek a díszítésére ajánlják, ugye?
0: Így van, így van. Mi kimondottan házi kerti felhasználásra termesztünk. Vannak parképítők számára is alkalmas fajok, fajták, de mi inkább a házi kerti kertek díszítésére termesztünk dísznövényeket.
1: Manapság egy új kifejezéssel lehet gyakran találkozni, a zöld beton kifejezéssel, hogy nagyon sokan zsigerből nyírják a füvet, egy centisre, fél centisre, és egyáltalán nem gondolkodnak abban, hogy egy ilyen szép zöld területet ne zöld siknak képzeljenek el, hanem növényekkel beültetetnek. Ön miért ajánlja azt, hogy tényleg ne ilyen zöld betonokba éljünk, hanem minél változatosabb legyen a környezetünk?
0: Hát ez a saját tapasztalatom, mi nem nyírjuk hetente a füvet, sőt, ebben a nagy melegben hozzá sem nyúltunk. Ilyen 10-15 centis állapotban vágtuk le, mert ugye hűti a környezetét is, hiszen párologtat, illetve nem hagyja a talajt sem annyira kiszáradni, mint egy fedetlen talaj. Ezért például az évelő ágyásoknál ott azért mi mulcsot használunk, vagy ajánljuk is, ez lehet fakéreg, vagy szalmamulcsot kinek amilyen van, vagy amit be tud könnyen szerezni. Illetve én mindenkit bátorítok, hogy ezeket a gyepfelületeket csökkentse, és inkább növelje évelő ágyásokkal, hiszen sokkal egyszerűbb és könnyebb a fenntartásuk, hiszen nem kell annyit locsolni, mint például egy füvet. Ha szeretnénk, hogy a gyep szép legyen, azért azt rendszeresen locsolni kell, így egy jól összeválogatott évelőágy akár 2-3 hét egyszerű locsolással is gyönyörű lehet, és a díszítő értéke az megmarad.
1: Zárásul még annyit áruljon el, hogy önök, gondolom, hogy szakemberek, végzett kertészeti szakemberek, és Csipkerekben képzelték el akkor a jövőt.
0: Igen, én lényegében én Szombathelyen a Hermann Otto szakközépiskolában végeztem parképítő technikusként, aztán Keszthelyen végeztem okleveles kertészmérnökként, és Gödöllőn pedig növénygenetikus, növénynemesítő szakmérnökit végzek, jövőre fogok végezni. Ugyan én mindig is itt képzeltem el a jövőmet, itt is élt a családom, most már szerintem 200 éve, és a klimatikus viszonyok is azt mondom, hogy megfelelőek ahhoz, hogy itt mi évelőket termesszünk.
1: Köszönöm szépen akkor Balogh Benjaminnak ezt az invitálást, én szerintem sokan kaptunk kedvet ahhoz, hogy ezen a bizonyos nyitott porták napon ezt a portát is meglátogassuk, akkor vasárnap 20-án 13 órától.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Szombat után vasárnap is tart, Dél-Vast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A Pető Mihályfai szőlőhegyen Kis Tamásék várják a Kis Présházba, pincébe az érdeklődőket.
2: Üdvözlök mindenkit! Először is ez a rendezvény sorozat, amióta elindult, és több néven is futott már, az elmúlt 5-6 évben, minden évben nyitottuk. Igazából ami erre vezetett minket, az az, hogy van egy régi családi örökségünk, ez a Présház, ahol szeretettel várjuk majd a vendégeket. Ez több mint 200 év a család tulajdonában áll, és azóta is igazából a rendeltetés szerűen használjuk. Éppen most az aktuális szombati napon szintén szüreti munkálatok is lesznek, úgyhogy betekintést nyerhetnek majd az érdeklődők és a vendégek ebbe a munkálatba is. Úgyhogy ezt szerettük volna bemutatni, és ennek egy nagyon jó lehetősége és módja ez a fajta rendezvény, ezen a rendezvénysorozaton belül, úgyhogy akár ezen kívül, de általában egy évben legalább egyszer mindig egy ilyen nyitott pincenapokat mindenképpen tartunk, ahol be tudjuk mutatni ezt a pincénket ezeken, és hát minden más hozzátartozó szőlészeti dolgot.
1: Ez az is indítja önöket, hogy egy kicsit az ősök tisztelete, meg hogy a térségnek az értékeit felmutatni a erre járóknak?
2: Természetesen. Sajnos a Petőmihályfai hegyen sokkal több ilyen jellegű régi présház állt. Hát talán azt mondhatom, hogy a mai nap 3 vagy 4 olyan pincét tudok mondani, ami ezekből megmaradt, és nyilván ez egy mementó és egy régi olyan kulturális emlék. Egyébként a mi pincénk is műemléké van nyilvánítva, és volt szerencsénk ezt 21-ben felújítani, és hát akkor az elég nagy munkálatok, teljes tetőcsere, nyilván azokat a részeit a pincének hát javítani kellett és cserélni, ami már menthetetlen volt. Igyekeztünk akkor is úgy tekinteni erre az egész dologra, hogy ami még felhasználható, akár a régi faanyagból vagy egyéb dologból, azokat igyekeztünk visszaépíteni és megtartani az eredeti formáját. Tehát már csak ezért is, mivel itt a térségben egy kiemelt műemlékké van nyilvánítva, ezt szeretnénk nyilván a nagy közönségen ennek is megmutatni.
1: Adna nekünk egy virtuális alaprajzot, megbirtok rajzot, hogy is képzeljük el ezt a kis portát, présházat és szőlőt?
2: Igen, ugye itt a présházunk, ez Pető Mihály fán található, annak is a szőlőhegyén. Ezek ugye itt nyilván itt a környező területek, ezek mind ilyen zárt kerti részek, ami viszont talán érdekes lehet a vendég számára, hogy nagyon kevés, talán az utóbbi időben egy-egy ilyen telek, illetve gazdagondól tart, hogy körbe kell keríteni. Tehát itt régen is, még nagyapám idejében itt mindenki keresztül kasorra járkálhatott a másik birtokán. Tehát az az érdekes, hogy nincs lekerítve egyetlen telek sem. Itt a szőlős gazdák, szőlőbirtokosok itt teljesen szabadon meg egymással kommunikálva tudtak jönni-menni a hegyen. A Barkóca dűlő a megnevezése annak a helynek, annak a dűlőnek, ahol a mi pincénk található. Talán nem olyan nehezen eltéveszthető, mert 3 dűlőt találhatunk itt Pető Mihályfán. Ez körülbelül 3 domb és 2 völgyrészre tagolja ezt a szőlőhegyet. És igazából annak mondhatjuk, hogy a nyugati vonulata az, ahol a miénk található. Nagyon közel a Szent Benedek kápolnához, ami szintén egy látványossága a szőlőhegynek, attól sétára egy 3-5 perc alatt elérhető a présházunk.
1: És milyen helyiségekből áll?
2: Klasszikusan 3 helységre tagolt ez az épület. Itt a feltárás során egyébként érdekes dolgokra is bukkantak a történészek, hogy lehet, hogy ez az épület hosszabb is volt, illetve biztos, hogy hosszabb volt, és ebből már rövidítettek annó. Amióta ez az állapot van egy belépő részünk, ahol maga a prés teret találjuk. Itt található jelenleg is a prés. Most már sajnos nem az eredeti, azt 30 évvel ezelőtt azt sajnos ki kellett raknunk, már nem igazán látta el jól a funkcióját, de ettől függetlenül nem egy mai, hanem egy régi prést igyekeztünk beszerezni, és az áll most itt a középső térben, és ettől balra most helyezkedett el régen a szoba, ami most fel lett osztva körülbelül egy ilyen 120 évvel ezelőtt, és most egy ilyen kisebb ilyen konyha leülő rész tartozik, illetve az épület utca felüli oldaláról, vagy út felüli oldaláról pedig nyitottak egy ajtót, és abból pedig egy ilyen szerszámos kamrát készítettek. Ezek a középső helységnek, ennek a préstérnek egyáltalán nincsen, tehát teljesen nyitott fedélszékes az épület. Tehát teljesen látjuk a régi gerendázatot és a tényleg nagyon szép munkával elkészült zsupfedelet, és a jobb oldalán pedig a közvetlenül a préstértől pedig találhatunk magát a boros pincét, ami egy szint szintén egy döngölt földes, borunafalas és faködémes pince. Itt ugye az az érdekessége az egésznek, hogy itt a környéken, hogy bár hegyoldalban vagy domboldalban vagyunk, nem mégsem vágták be a félig meddig a földbe ezeket a pincéket, hanem teljesen szabadon állnak. Itt úgy oldották meg a hőmérséklet szabályozást, hogy egy elég alacsony mennyezete van ennek a boros pincének. Mindig szoktuk mondani, hogy itt bizony meg kell hajolni az ősök és a bor tisztelet előtt, és ezen van egy 30-40 cm szém ezen a födémen, amit szintén a Préstérből láthatunk, úgyhogy nagyjából körülbelül így áll össze alaprajzilag ez az épület. Talán azt még hozzátehetem, hogy se víz, se villany nyilván ebben a műemléképületben nincsen, úgyhogy mai napig a munkát tényleg azt mondhatom, hogy szinte nomád módon végezzük, úgyhogy ehhez igyekeztünk alkalmazkodni.

0: Szombat után, vasárnap is tart, délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. A Pető Mihályfai szőlőhegyen Kis Tamásék várják a Kis Présházba, pincébe az érdeklődőket. Mekkora szőlőterület tartozik hozzá?
1: Maga az egész terület az durván ilyen 2300 négyzetméter. Ebből a szőlő körülbelül a felét teszi ki a területnek. Hát egy olyan 600 tőke, amivel most gazdálkodunk. Jellemzően vörös, piros szőlőket termesztünk, és abból is készülnek a borok, illetve hát a többi része pedig nyilván gyümölcsös, ahol szintén van egy-két. Mondhatom azt, hogy szinte a pincével a hasonló, vagy majdnem közelében járó korban gyümölcsfánk is van, amit próbálunk azóta is őrizni és védeni, és szerencsére tartják magukat még, és bőtermést adnak szinte minden második évben.
0: Ez a mostani kánikulás nyár nem sínylette meg ezt a nyarat? Például a szőlő jó termés lesz meg? Ilyenkor szoktak születelni, amikor most is tervezik?
1: Azt kell mondanom, hogy visszanézve, hogy az elmúlt 5-6 évet a szület azért előbbre került. Azt is hozzá kell tennem, hogy egy 15-18 éve elkezdtünk mi is egy fajta váltást is, ami azt is okozta, hogy egy kicsit előbbre jött a szület időpontja, tehát olyan fajta szőlőket telepítettünk a régiek helyett, ami egy kicsit előbb érik. Ez az idei nyár nekünk egy kicsit jól, vagy jobban jött, talán mint több helyen. Nagyon érdekes tavaszi munkálatok során lehet ezt mindig megtapasztalni, mikor a szőlőbe egy oszlopot le kell cserélni, hogy durván ilyen 80 centi rásuk, mi lehet az agyagos földbe az oszlopot, és bizony ott minden tavasszal vizet találok. És nem csak hogy tavasszal, hanem akár ebben a nyári állapotban is egy-egy alkalommal, tehát valahogy nagyon jó a víz megtartó képessége, úgyhogy úgy látom, hogy mi kevésbé sínlettük meg ezen a területen, és idén is szép lesz a szőlő. Tavaly egy nagyon szép évünk volt, idén talán egy mennyiségben egy kicsit kevesebb lesz, de maga kimondottan a szárazság az itt nem viselte meg, úgy gondolom, hogy talán emiatt az érdekes víztartás miatt is, amit itt a környező területen azért tapasztalunk, úgyhogy talán nekünk kevésbé érzékeny most a szőlő így ebből szempontból.
0: Az interjú egyik érdekessége számomra az, hogy amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor kiderült nekem, hogy Győr-Moson-Sopron megyében laknak Győrben, az nem itt van, és hogy mégis úgy beszél erről a kis birtokról, mint hogyha tényleg minden nap ide jönne haza, szóval, és ráadásul a szőlő meg igényli is a gyakori látogatást, meg munkát, hogy oldják meg?
1: Szoktam mondani, nagyon drága bort iszok, ami nyilván ezt a részét nézve igaz. Hát nézze, nyilván a hétvégék azok, amik elsősorban arra alkalmasak, hogy itt tényleg karba tudjuk tartani ezt a pincét, a szőlőt, a gyümölcsöst. Szerencsére azért a család és a família az eléggé nagy és széles, úgyhogy mindig azért vannak és sikerül jelentkezőket találni, aki esetleg adott nagyobb munkáknál besegítenek. És hát nyilván a jó Istenre is rábízott magunkat, főleg az időjárás, hiszen nem ott vagyunk, nem látjuk, hogy na most éppen akár itt a növényvédelem kapcsán, vagy bármi egyéb kapcsán azon reagálni kell. Tehát szerencsére a hegyközségben a szomszédi viszonyok is olyanok, legalábbis én lekopoghatom, hogy tényleg, ha bármilyen dolog van, akkor azonnal jeleznek, jelentkeznek, vagy akár bármi egyéb olyan dologban segíteni tudnak. Nyilván azok, akik ott életvitelszerűen ott laknak, vagy akár a faluban. Illetve hát, mivel Győrben élem az életemet, meg a nagy család nagy része is, de természetesen nagyon sok rokon van ott a környéken. Igazából a nagyszülői falum az Hegyhát-Szentpéter, ugye a szomszéd falu. Ha jól tudom, ott is a tájházat is meg lehet látogatni majd ennek a programnak a keretén belül. Úgyhogy hát innét ez a kötődés, és hát igyekszünk ezt, én legalábbis egy fogadalmat tettem, amíg én ezt tudom csinálni és vinni, addig én ezt a pincét nyilván meg a hozzátartozó szőlőt is karba fogom tartani.
0: Köszönöm szépen Kis Tamásnak ezt az invitálást, akkor remélem, hogy a hallgatóknak kedvet hoztunk ahhoz, hogy szeptember 20-án a nyitott porták napon feltétlenül ide is ellátogassanak. Köszönöm szépen az interjút.
1: Köszönöm, és nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Szombat után, vasárnap is tart, délvast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvény rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Gersekoráton a karátpincéhez is invitálják a kirándulókat, Pásztori Istvánné polgármester ismerteti az ajánlatokat. Pásztori Istvánnéval beszéltünk meg egy interjút, a karátpince is csatlakozik a nyitott porták napi programokhoz szombaton és vasárnap. Milyen programokat kínálnak ennél a pincénél?
3: Üdvözlök mindenkit! Igen, a nyitott portanapokon, 9-19-én szombaton a Karátföldi hegyen a karátpincénél szervezünk programokat 10 és 17 óra között. Végülis 10 és 17 óra között karátvásár lesz helyi őstermelőkkel és kézművesekkel, Tóth Eszter őstermelő levendulás, gyógynövényes készítményeket fog értékesíteni, Tuboly Szabó Szandra pedig dísz- és használati tárgyakat, amit egy különleges epoxi technikával készít, valamint Ferenc Lászlóné őstermelő pedig hagyma és burgonyát fog árusítani. 10 és 12 óra között pedig egy szüreti bemutatót szeretnénk tartani, ahol a szőlő feldolgozásának a folyamatát szeretnénk, és akkor itt a végén egy most kóstolással zárnánk ezt a programrészt. A 13 és 14 óra között pedig bográcsban főtt népételt szeretnénk kóstoltatni. Hát ez értelemszerűen pincénél egy pincepörkölt lenne. Vezetett túrákat is szervezünk, ez 12-13, 14 és 15 óra között tervezzük. A haranglábat szeretnénk és a keresztet felkeresni, ami a hegy központjában van, egy kis helytörténeti ismertetővel. És akkor még lenne további programunk is, 14-15 óra, 16 és 17 óra között bábozás Szabó Györgyivel, ő Kormos István kőlevesét, mesecsírjó mókusáról előadást és az aranyhalacska és a csukát adná elő bábozással. Valamint ugyanúgy Szabó Györgyivel tánctanulás is lenne 15 és 16 óra között. Itt körtáncok és dunántóli ugrós és kanásztáncok lennének, viszont itt van egy különleges előadónk is, aki nem volt bent a programban alapban. Érkezik dr. Jánosi András, aki zenekutató, népzenetanár, a Jánosi Együttes és a Hungarikus alapítója és tagja. Ő hegedűn játszana, majd Lajta László vasvármegyei gyűjteményéből való dallamokat, amelyek változatai már 2-300 éves kéziratokban is megtalálhatók. Tehát nagyon színes a programunk, és nagyon sok szeretettel várunk minden ide látogatót, kicsiket és nagyokat egyaránt.
0: Tényleg egyet tudok érteni, hogy az ember azt se tudja, mire szeretne jobban menni, egy sorjáznak a programok, tényleg gazdag programkínálat van. A vándorok hogy találnak el a pincéhez?
3: Végül is ugye kihelyezett útmutató táblákon, a GPS koordináták szerintem fent vannak az interneten, a Facebook oldalunkon is, valamint hát ha bejönnek a településre, akkor igazából Sárfimizdó irányában a Karátföldi hegyet kell keresni. Onnan már akkor kijelölt tábla fogja mutatni az irányt.
0: Miért tartották fontosnak ehhez a nyitott portanapokhoz csatlakozni?
3: Hát végül is most már mi több éven keresztül is tartottunk ilyet, több-kevesebb sikerrel, meg szeretnénk bemutatni a kis helyi értékeinket, a közösségünket, természeti kincseinket, kicsit ismertebbé tenni Gersekarátot.
0: Köszönöm szépen a programinvitálót, biztos vagyok benne, hogy sokaknak hoztunk kedvet a karátpince meglátogatásához.
3: Nagyon szépen köszönöm én is, és tényleg várunk szeretettel mindenkit.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Szombat után vasárnap is tart, Dél-Vast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Vaspörbe a kincses láda birtokra, Katavics Tuboly Tímea hívja önöket.
2: És gondolunk a kicikre, a kisebbekre is, úgyhogy mivel hogy az én gyerekeim is még élvezik, hát mondjuk a nagyobb annyira már nem, de a kicsik még a játszótér és a homokozó és a hinták világát, úgyhogy egy ilyen lehetőség is van, tehát hogy nagyon nagy szeretettel várunk akár kisgyermekes szülőket, vagy olyan szülőket, akik szívesen megmutatnak neki, igen, akár a hétköznapi állatokat is, tehát az a szerencse, hogy közéjük tudunk menni, és akár meg tudjuk etetni, vagy simogatni a birkákat is, a tyúkokat is, tehát nálunk ez napi szintű, hogy az én gyermekeim is lemennek a legelőre, és akkor ott tudnak az állatokkal, vagy az állatok között játszani, élni. Úgyhogy egy ilyen programunk is van. Aztán a méhészet látogatás is, tehát, hogy azt is szeretnénk bemutatni, de viszont oda ajánlott a zárt ruha, zárt cipő. Mészkalapot azt biztosítunk mindenkinek, de oda is ki tudunk menni, de ha valaki nagyon nem szeretne kimenni és fél a méhektől, akkor itt bent is az udvarban csinálunk egy ilyen kaptárat, ahol meg tudjuk mutatni, hogy néz ki belülről, mik a méhészeti felszerelések, tehát ez is egy program. Aztán lesz Mévias öntő workshop, mivel hogy én a hétköznapokban is ezzel foglalkozom, gyertyát öntök. Aztán ez 10 órakor lesz az egyik, 15 órakor lesz a másik. Hát erre szeretném kérni az embereket, hogyha szeretnének jönni, akkor jelentkezzenek, mert akkor úgy számítok, tehát az anyagokra is, mert illatviaszt és teamécsest öntenénk, ez a programunk, de ez viszont a méviaszöntő workshop az fizetős, de szívesen várok bárkit, úgyhogy hát

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Szombat után vasárnap is tart, Dél-Vast érintően is a nyitott porták napja. Az őszköszöntő rendezvényt családoknak, de baráti társaságoknak is érdemes felkeresniük. Olasz Fána Varga Porta is csatlakozott az akcióhoz. Varga Zoltán díjnyertes borász ismerteti a programokat. Varga Zoltánnal beszéltünk meg egy interjút, ők is csatlakoztak a nyitott porták napok programjához. Az olaszfai birtokra várják a vándorokat, ugye milyen programmal?
2: Hát nálunk ezt közösen csináljuk az olaszfai szívügyük egyesülettel. Hát mivel, hogy hegy ugye először is borkóstoló, a pince látogatás, van nálunk egy kilátónak nevezett, ami valójában nem kilátó, mert dom tetején van, nagyon szép kilátás van, meg lehet tekinteni a panorámát, csak hét viszonyot látni onnét erről a hegyről. A hegyen most újították fel ezeket a kereszteket, a feszületeket, szeretném megmutatni nekik a vendégeknek. Akkor van egy kis kápolnának nevezett, de ezeknek jobban már a bicikliseknek, mert egy kicsit messze van egy Mária szobor, ami valójában egy 2 négyzetméteres helyiség, de ez a hegy dísze megnézni. Azon kívül készülnénk, ugye ígértem egy kis tüskéskörte, pálinka, kóstolót, vagyis hát kínálást, nem pénzes dolog. A szívügyük egyesülettel közösen pedig megpróbálunk egy kis szórakoztató programot a gyerekeknek, például fagyasztottunk le mustot, hogy az is meg tudja inni, aki vezet. Azon kívül lesznek ilyen sütemények, pogácsák, meg még keresünk egy zenészt is, hogy esetleg ilyen a napnyugtát, azt levezetné nekünk egy kis zenével, hát aztán meglátjuk meg, hát már még rögtönzünk egy-két dolgot, egy 5 fajta bort szeretnék kóstoltatni, de aki a pincébe, akár esetleg Hordóból, azt is szívesen, vörös borok vannak ott Hordóba, abból is szívesen megkínáljuk. Hát itt a vendég óhajt viszünk ki, lesz kolbász, sütünk ott kolbászt, aki éhes, vagy az valaki nehogy azért menjen el, mert most valahol vett meg kajáljon, hanem itt kap egy kis kolbászt. Természetesen ezek a dolgok ingyen vannak. A borkóstoló pénzért van meghirdetve, de általában arra sem szoktunk pénzt kérni. Érezze magát jól, aki odajön, főleg bízom a fiatalokban, mivel ezeket a hegyi dolgot a fiatalok nagyon elhagynak, hogy hát ha kedvet kapnak hozzá, hogy van a familiában vagy a családnak ilyen, akkor ne hagyják, hogy az enyészeté legyen, hanem kicsit foglalkozzanak vele, bár a fiatalokat nehéz a számítógép mellől elrángatni, de bízom hozzá, hogy a fiatalok is korosodnak, ahogy mi is, aztán már azt mondják, hogy a borra meg kell érni, és bízom hozzá, hogy már hatással lesz a fiatalokra, meg a gyerekek, akik majd ott játszogatnak, aztán, hogy emlékezni fognak rá későbbiekben is, aztán hát, ha egy kicsit beléjük, táplálódik ez a dolog.
1: Akkor egy kicsit már választ kaptam tényleg arra is, hogy miért tartották fontosnak ehhez a programhoz csatlakozni, hát akkor ezért.
2: Igen, hát nálunk nagyon elhanyagolta egy nagy a hegyterület, 114 hektár, de 10 művelünk szőlőt, valószínű 2-nek ki kell vágni, amiért a betegség miatt ezzel küzdünk, úgyhogy nagyon kevéssel maradunk, de hát egyelőre mi kitartunk, mert én is pótoltam a szőlőt az ősszel, a kiesőket, azt mondják, hát miért pótolok? Azért mondom, mert én még nem adtam fel a harcot. Próbálkozunk továbbra is.
1: Azt még legyen szíves elárulni, hogy ugye ez szombaton és vasárnap lesz ez a nyitott porták napja. Hány órára érdemes odaérkezni a leendő vendégeknek?
2: Elvileg 10-től kezdődik, de inkább olyan 11 órától úgy gondolom. Arra minden áll, lesz fedett hely, ha netalántan. Az időjárás nem lesz kedvező, bár az előjelzések szerint 20-22 fok lesz és napsütéses, mert remélhetőleg így is lesz. Mindenki jól érezze magát, tudjon ott egyet pihenni, sétálni, a biciklisek is be tudjanak jönni. Bízom hozzá, hogy eddig mindig jól sikerült, most meg egy kicsit bővebb lesz a dolga. Vigyünk egyesülettel, így remélem, hogy aki oda téved, az jól fogja érni magát.
1: Köszönöm szépen Varga Zoltánnak ezt a programinvitálót, és feltétlenül a közeli jövőben egy hosszabb interjúban szeretném megkérdezni majd a milyen szüreti szezon zárnak, mert már úgy tudom elkezdték a szüretet, borokról, sok minden fontosról kell beszélnünk.

0: volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülőkek mellé itt a 99.8-on a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett, több felé viharossá fokozódik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést. Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett, azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, hogy a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Baka András köztársasági elnök korábban bejelentette, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az amerikai elnök úgy véli, hogy az Ukrajnában 4,5 éve zajló értelmetlen háborút le kell zárni. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomítóipara felett. Az ukrán elnökkel a hétvégén megállapodtak abban, hogy New Yorkban személyesen egyeztetnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozó fő témája egy esetleges energetikai tűzszünet lesz Oroszország és Ukrajna között. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett tetteseit. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki, egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a BRFK. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. Hétvégén Európai Bordal Fesztivált rendeznek Pécsett. A jubileumi rendezvényen magyar, horvát és olasz ének együttesek lépnek fel. A programok között pincekoncertek, szabadtéri előadások, valamint a Pécsi Kodály Központ gála estje is szerepel. A fesztivállal párhuzamosan megtartják a villányi bormustrát is. A Szegedi Picasso kiállítás 20 000. Látogatóját köszöntötték a Móra Ferenc Múzeumban. A júniusban megnyílt Drága barátom Picasso című tárlat a világhírű művész életének több fontos elemét, valamint a magyar alkotókkal való kapcsolatát mutatja be. A kiállítást január elejéig lehet látogatni.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részein kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráphangolva.
2: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappal után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúvos kis szobában.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási rendje, megdőlt a fővárosi szélrekord. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Heteken belül megváltozik a túlsúlyos betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025. áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szorgalmazta, a sebész, illetve a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és bölcsödei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élő emberek megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják. 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, illetve a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év, még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetékeket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Hétfőn kora hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 km-es széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km/h volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek még 2017-ben.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz felhő átvonulásokkal. Az ország keleti részén kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Az éjszakai 7-13 fok után napközben 16-21 fok lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthárd csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-áig várják a biblioteka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való fel.

0: komoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Délután mindössze 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, hogy

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A szombathelyi járási ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 430 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatala a szombathelyi Haladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás szomszédsérülést szenvedett az Alkatén színeiben.

99.8 Körment rádiója. Rádhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthárd csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros, integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-ig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházas Rádúcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Délután mindössze 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A Szombathelyi Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 430 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatala a szombathelyi Haladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás szomszédülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma szeles marad

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8. Rappangolva. I got it.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Görmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak róla.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthárd csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Görmendi Múzeum. A Görmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Görmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Görmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Görmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Görmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Görmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros, integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A Mesékben minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Görmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-áig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola, köztük a Görmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Délután mindössze 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a House is to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek houseistogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A szombathelyi járási ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open Mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Valadi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és az Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham, brit miniszterelnök, kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás sérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Délután mindössze 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen, több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthár csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszéd indító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus szenzoros integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-ig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola, köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházas Rádúcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-es győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Délután mindössze 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, hogy dead to meet egy fesztipét feltöltelek, én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
6: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermek.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A szombathelyi járási ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
8: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, A juniorok között három versenyszámban is indult, a 3 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Sánkhájban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a sánkhái versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzá járulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
7: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Valadi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és az Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham, brit miniszterelnök, kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
2: Sporthírek.
7: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás tombsérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
2: Időjárás jelentés.
7: Ma szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néha zivatarok előfordulhatnak. Délután mindössze 18 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kettő perccel, negyed kettő után járunk, és az ebédem már túl vagyunk, javában pörög a munkaidő is, de szerencsére itt vagyunk egymásnak, és remélhetőleg velem egy kicsit gyorsabban telik majd ez a délután is. Én minden esetre mindent megteszek ennek érdekében. Tóth Cili vagyok, ma is itt az éterben ötig leszek önökkel, és jó kis témákkal készültem. Szól ez például arról, hogy milyen teendőink vannak a lassan beköszönő fűtési szezon előtt, és arról is, hogy mivel védekezhetünk az ilyenkor egyre gyakrabban felbukkanó katica invázió ellen. De ez persze csak néhány a mai témáink közül, hiszen programajánlókkal is készültem, és természetesen a jó zenék sem maradhatnak el, úgyhogy Justin Bieber után már érkezik is Madonna, a Music pedig szépen bele is sodor bennünket a délután lüktetésébe. Tartsanak velem!

0: 99.8. Rád hangolva.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Közlekedési információk.
1: Ma is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni a térségben, hiszen például a Bástya utcában továbbra is érvényben vannak a korlátozások. A Bem József és a Zrínyi Miklós utca közt például nem lehet közlekedni, a Zrínyi Miklós utca felől pedig nem lehet jobbra bekanyarodni a Bástya utcába. Tehát javában zajlanak a Bástya utca felújítási munkálatai. Emellett pedig több helyütt dolgoznak a Magyar Közút szakemberei, így érdemes figyelni a 86-os főúton Körmendés Szőcerimány közt, itt kasztálnak, ezért az érintett szakaszon munkagépekre lehet számítani, de ugyancsak kasztálnak a Vasvárhegyhátság közti útszakaszon, itt félpályás korlátozás mellett végzik a munkát. Érdemes tehát indulás előtt néhány plusz perccel számolni, a munkaterületeknél pedig fokozott figyelemmel közlekedni. Ha pedig önök is tapasztalnak valamit az utakon, vagy látnak, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek óvatosan!
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
6: igazítsd hozzá a cipődet is.
5: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Sheeran és a Celestial szólt itt a Körben FM-en. Lehet, hogy az időjárás meghallotta, hogy most már igazán nem szeretnénk esőt, mert bár tegnapra is ígértek csapadékot, ide a térségbe végül nem igazán érkezett meg. Reggel ugyan volt egy kis zápor, de azóta már rég feledésbe merült, a napsütés vette át szerencsére a főszerepet, és úgy tűnik, hogy egyelőre marad is így, holnap is a maihoz hasonló ragyogó időt ígérnek, és meg is értem azokat, akik most éppen egy teraszon ülnek a délutáni kávéjuk mellett, és elveszik egy kicsit a napsütést. Ami azért bosszúságot okozhat, az nem más, mint a szél, hiszen árnyékban már érezhetően hűvösebb lehet, úgyhogy érdemes rétegesen öltözni, így könnyebben alkalmazkodhatunk a változó hőmérséklethez. Na de ennyit az időjárásról, haladjunk tovább a zenék sorában. Mr. Bált és Weasel közösét indítom, a Keep It Exciting érkezik. Jó rádiózást!

Abszolút legfrissebb dala a Reply to This szólt az imént, és lassan bizony az első óránk végéhez is közeledünk. Ez pedig azt is jelenti, hogy mindjárt érkezik hírszerkesztő kolléganőm Lakosi Gabi, aki 2 órakor ezúttal is a legfontosabb híreket mondja el nekünk. Aztán természetesen jövünk vissza, és folytatjuk a zenélést. A következő órában velünk lesz például Kygo és Donna Summer Hot Stuff-val, megszólal Ákostól az Ilyenek voltunk, és az AC/DC-vel még a pokol útjára is rálépünk egy kicsit, érkezik ugyanis a Highway to Hell, és ez még csak néhány a következő óra dalai közül, úgyhogy érdemes maradni. A hírek előtt pedig még itt van nekünk a The Hound Dogs, és az I Like Girls.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a House is to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek houseistogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
6: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
5: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthárd csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-áig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubilómi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
5: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a Körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

11 percen járunk, 4:30 után folytatódik a délután a Körmend FM-en. Jó zenékkel nyitottunk ezúttal is, és ez a folytatásban sem lesz másképp, de természetesen a kalendáriumba is belelapozunk. A fűtési szezon pedig bizony már a nyakunkon van, úgyhogy érdemes felkészülni rá, hogy mire figyeljünk, és milyen teendőink vannak még, az is kiderül. Ebben az órában én Tóth Cili vagyok, tartsanak továbbra is velem. A zenék sorában pedig Nelly és Kelly Rowland közösével folytatjuk. Szól a dilemma.

0: Diego és Donna Summer, valamint a Hans Staff forgott a 99.8-on, szeptember 22-e van, nézzük, mit kínál már a kalendárium. A Móricokat köszönhetjük névnapjukon, úgyhogy ha van Móric nevű ismerősük, családtagjuk vagy kollégájuk, ma ne felejtsék el felköszönteni. A mai naphoz pedig egy érdekes világnap is kapcsolódik. Ma van a folyók világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet folyóink és vízkészleteink védelmére, valamint arra, hogy mennyire fontos a vizek felelős kezelése. Az első nemzetközi folyók napját 2005-ben tartották, azóta pedig több mint 100 országban emlékeznek meg róla. És természetesen születésnaposaink is vannak. Ma ünnepel például Cristiano Ronaldo, valamint Pápa Jóci is, akik szintén szeptember 22-én születtek. Úgyhogy boldog névnapot a Móricoknak és boldog születésnapot minden ma ünneplőnek. Őket Pápa Jóci egyik slágerével köszöntöm. Szól a fekete tövis rögtön a reklám után.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Benjamin Ingrosso és az All My Life szólt a 99.8-on, és ahogy már az előző órában is érintettem, bár napközben még gyakran a napsütése a főszerep, a reggelek és az estek bizony már hűvösek, és akárhogy is nézzük, közeledik a fűtési szezon, a katasztrófa védelem pedig ilyenkor felhívja a figyelmünket arra, hogy még a komolyabb hidegek előtt érdemes egy próbafűtést végezni otthon, így időben kiderülhet, hogyha valami nincs rendben a fűtő berendezése, és akkor van még idő szakemberrel kijavítatni a hibákat. A fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, és a kémény állapotáról sem szabad megfeledkezni. Családi házban az ingyenes kémény ellenőrzésre nekünk kell időpontot foglalnunk, társas házban viszont automatikusan érkeznek a kéményseprők. Ha régóta nem használt kéményt szeretnénk újra beüzemelni, vagy új fűtőeszközt kötöttek rá, akkor pedig mindenképpen szükség van a szakemberre. A szénmonoxid veszélyére is érdemes ilyenkor is odafigyelni, nem csak régi gázkazánoknál jelenthet problémát, ahol zárt térben nyílt lángék, ott a megfelelő szellőzés alapvető fontosságú. Egy megbízható szénmonoxid érzékelő pedig nagyon sokat jelenthet. Ha pedig fával fűtünk, akkor fontos, hogy száraz tüzelőt használjunk, és semmiképpen ne kerüljön a kazánba vagy a kályhába műanyag, gumi, festett vagy lakkozott fa, illetve egyéb hulladék. Hivatalosan október 15-én kezdődik a fűtési szezon, de azt persze mindannyian tudjuk, hogy egy-egy hűvösebb estén már jóval korábban is jól jön a meleg. Érdemes tehát előre gondolkodni, ellenőrizni, amit lehet, és csak óvatosan az első begyújtással.

Nos, és az ilyenek voltunk, szólt itt a Körmend FM-en is, bízom benne, hogy sokakban kellemes fiatalkori emlékeket ébresztett ez a dal. Mi pedig most egy újabb óránk végéhez érkeztünk, 3-kor ismét Lakosi Gabi vált a stúdióban, de természetesen utána érkezünk vissza a délután hátralévő 2 órájával, jó zenékkel és érdekes témákkal. És hogyha már jó zenék, akkor itt lesz velünk például Omi és a Cheerleader, Anastasia, One Day in Your Life-val, de hazai előadók sem maradnak. Kijön a Halott pénz és Ola Helena, valamint a Szétszeretlek és az Intim Torna Illegál csillagtengere is. Szóval érdemes a következő órát is velünk tölteni. 3 óra után találkozunk, addig pedig jöjjenek a hírek Lakosi Gabival majd.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A szombathelyi járási ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Fogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 430 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Haladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás szomszérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

11 perc elmúlt, 4:45 útnak indult a délután következő órája, és jó zenékből a folytatásban sem lesz hiány. Tóth Szili vagyok, tartsanak ezúttal is velem, lesz programajánló is, hiszen egy korábban elmaradt előadást pótolnak szeptember

Én a bökben, de arról is hozok néhány hasznos tippet, hogy hogyan védekezzünk az ilyenkor egyre nagyobb számban megjelenő katica bogarak ellen, hogy minél kevesebb bosszúságot okozzanak nekünk. Mindezt persze jó zenékkel fűszereznem, úgyhogy érdemes mindenképpen velem tartani. Men's Summer Love után pedig már is érkezik Sombre legújabb dala, ez nem más, mint a Homewrecker.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Programajánlóval folytatjuk, hiszen egy korábban elmaradt előadást pótolnak pénteken a Bökkben. Szeptember 25-én este 7 órától az Emberi Bestiák bepillantása sorozat Gyilkosok világába című est várja az érdeklődőket a Batthyány Örökség Központ és Színház teremben. Doszpot Péter, egykori kiemelt gyilkossági főnyomozó és Antal Gábor tanácsadó szakpszichológus segítségével. Többek közt arra keresik a választ, hogy mi motiválhatja a sorozat gyilkosokat, hogyan gondolkodnak és milyen szerepe van a nyomozásban a pszichológiának. Valódi bűnügyi esetek, filmrészletek, na már két különböző szakmai nézőpont. Egy este azoknak, akiket érdekel a bűnügyek mögött rejlő emberi oldal. Előadás tehát pénteken este 7 órakor kezdődik a Bökkben, jegyek pedig online, na meg a helyszínen is elérhető.
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
6: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. 99.8, Körmend rádiója, rád hangolva.

Molly and the Silent Eddy, valamint a Shake It to the Max című újdonság szólt nálunk itt a délutánban. A folytatásban pedig jöjjön egy kis őszi rovar helyzet, hogyan védekeztetünk a lakásba beköltözni készülő katicák ellen. Ugye a harlekin katicákról van szó, akik ősszel nagyobb csoportokban keresnek maguknak védett helyet a térre, ezért ilyenkor könnyen megjelenhetnek a napsütötte házfalakon, ablakkeretek környékén, sőt akár a lakásba is. Mert elsőre kedves kis vendégnek tűnhetnek, jobb, ha nem nyomkodjuk és nem fogdossuk őket, ugyanis egyeseknél allergiás tüneteket is kiválthatnak, ezért különösen az allergiásoknak érdemes odafigyelniük. A megelőzés pedig szerencsére nem túl bonyolult, a szúnyogháló sokat segíthet, és érdemes az ablakok, ajtók körüli réseket is átnézni, valamilyen úton-módon lezárni. Ha pedig már bejutottak, akkor lehetőleg óvatosan távolítsuk el őket, anélkül, hogy összenyomnánk a rovarokat, hiszen mindenki tudja, hogy kellemetlen illatot tudnak magukból árasztani. Szóval aztán nem csak a pulóvereket érdemes elővenni, hanem az ablakok környékét is egy kicsit szemügyre venni.

0: 98.8. Strathangolva.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

Shakira és Cardi B, valamint a Pont Érje című közösük forgott itt a 99.8-on az elmúlt percekben, és egy nemrégiben születésnapos világsztárral folytatjuk, akihez szerintem nem kell különösebb bemutatáson, ez Tésha, az érces, összetéveszthetetlen hangú amerikai énekesnő, aki 2000-ben robbant be a köztudatba az I'm Out of Love című slágerrel, és 30 éves korára már világszerte ismert előadó lett. A sikerek mellett azonban komoly megpróbáltatások is jutottak neki. 2003-ban például mellrákot diagnosztizáltak nála, majd 10 évvel később ismét szembesülnie kellett ezzel a betegséggel. 2013-ban kettős masztektómián esetet, a küzdelmeit pedig később a zenéjében is feldolgozta. Resurrection, vagyis Feltámadás című albumának már a címe is az újrakezdésről szólt. Azóta is aktív, énekel, koncertezik, idén pedig a Not That Kind című első albumának 25. évfordulóját ünnepli. Főként az Egyesült Királyságban, illetve néhány európai helyszínt is beiktatott a turnéba. Hozzánk a legközelebbi állomás Bécs lesz, október 12-én, és hogyha már szóba került ez a különleges hang, akkor hallgassuk is meg Anastasia-tól a One Day in Your Life című dalát.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakossi Gabinak adom ismételt a stúdiót, hozzá négykor a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök vissza a délután utolsó órájával, tartsanak velem.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
3: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevő van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthár csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, 2 további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-ig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. 3 vasi középiskola, köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az 5 napos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
1: Sporthírek.
2: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
1: Időjárás jelentés.
2: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Elindult a délután utolsó órája, itt a Körmend FM-en ismét jó zenékel, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, és már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, úgyhogy aki hozzám hasonlóan már a munkaidő végét várja, annak üzenem, veszünk egy nagy levegőt, belehúzunk, és együtt már csak ezt a rövidke időt kell kibírnunk. Persze közben nem hagyjuk, hogy csak úgy elteljen ez a 3-4 óra, hozok egy felhívást a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat két szülőknek szóló csoportjához kapcsolódóan, és Taylor Swift is szóba kerül még, természetesen jó kis lágerek társaságában, úgyhogy vágjunk is bele. Brian Adams után Carlos Santana és Chad Kroeger érkezik az Into the Night-tal.

something sweet like my honey, but you'll have to lick before you can taste. Irály Sztrefi és a Bonbon forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és akkor itt most pontosítom is magam gyorsan, hiszen a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat nem szülőknek, hanem gyermekeknek és fiataloknak indít új csoportokat. Az egyik egy önismereti csoport, ahová két korosztályt várnak, 13-15, illetve 16-18 év közti fiatalokat. A foglalkozások hetente, keddenként délután 2 órától 3-4-ig tartanak, és Csáki Helga Katalin, valamint Pöröskei Barbara pszichológusok vezetik őket. Emellett szorongásoldó csoport is indul, szintén két korosztály számára, a 6-tól 9, valamint 10 és 13 év közti gyermekeket várják, ezek a foglalkozások pedig csütörtökönként délután 3:30-tól lesznek. Mindkét csoport helyszíne a pedagógiai szakszolgálat, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi intézménye, a Tököl Imre utca 29 szám alatt. Tehát, hogyha a korosztály alapján valamelyik csoport érdekes lehet a családban, érdemes utána nézni a lehetőségeknek és jelentkezni a szakszolgálatnál.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Robin Schulz és Fast Boy, valamint a Million Good Reasons forgott a Körmend FM-en az elmúlt percekben, és hát úgy tűnik, hogy Taylor Swift idén újabb történelmi pillanatra készülhet a VMA-n, ugyanis ő kapja a díjátadó történetének első Artist Director külön díját. Ezt azoknak az előadóknak ítelik oda, akik hosszú távon is jelentős hatást gyakoroltak a zene és a vizuális művészetek világára, miközben saját felismerhető kreatív és rendezői stílust alakítottak ki. És ezzel még nincs vége. Taylor Swift összesen 9 kategóriában esélyes a 2026-os gálán, így ha ezek közül akár egyet is megnyer, az Artist Director elismeréssel együtt ölhet a VMA történetének legtöbb díjjal rendelkező előadója. A jelölések szemét tekintve egyébként Madonna áll előtte 11 kategóriában. Szerepel jelenleg a neve, a popikon ráadásul 23 év után ismét fellép a gálán, ő nyitja majd a műsort. A 2026-os VMA-t szeptember 27-én rendezik Los Angelesben, a házigazda pedig Snoop Dogg lesz. A fellépők közt pedig ott lesz többek közt Lisa, Rae, Young Lean és Shabuti is. Taylor Swift tehát nem csak díjakért érkezik az idei gálára, egy olyan elismeréssel távozhat, amiből eddig még egyetlen VMA díjat sem osztottak ki. Hát gratulálunk az énekesnőnek, a folytatásban pedig egy tavalyi sikerét pörgetem, ez nem más, mint a The Fate of Ophelia.

0: Dragon Bowman, As You Are című dalával zárult a mai délután itt a Körmend FM-en. Hamarosan 5 óra, úgyhogy érkezik Lakosi Gabi a legfontosabb hírekkel és infókkal. Én pedig ezzel már elköszönök Önöktől, remélem kellemesen telt ez a néhány óra, és sikerült egy kicsit könnyedebbé, színesebbé tenni a délutánt a zenékkel, a programajánlókkal és a mai érdekességekkel. Ha pedig még dolgoznak, akkor bízom benne, hogy talán már tényleg nincs sok hátra, úgyhogy kitartást az utolsó feladatokhoz, ha pedig már úton vannak hazafelé, akkor érkezzenek haza épségben, és jusson egy kis idő a pihenésre is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, Tóczili voltam az elmúlt 4 órában, holnap ismét itt lesznek majd Önökkel, addig pedig vigyázzanak magukra. És a délutánt egy igazán könnyed, de jókedvű dallal zárom le, és ezzel búcsúzom, ez nem más, mint George Ezra és a Green Green Grass, aztán pedig jönnek a hírek Lakosi Gabival. Szép délutánt, és kellemes estét!
1: Vagy

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
4: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A Szombathelyi Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
6: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Sánkhájban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a sánkhái versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
5: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Aladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham, brit miniszterelnök, kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
5: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás tombsérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak róla.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthárd csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros, integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-ig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola, köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, Kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: bicho de la szöbb. Mi az, amibe kapaszkod, de mikor a feladat túl nagy, hát erőd csak az útad, úgyhogy ne feledd a múltad.
1: Hazai turné, naponta 260 percben, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Körmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a körmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A Szombathelyi Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy beton kandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a 3 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatala a Szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják, a program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és az Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás sérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

99.8. Körmend FM. Rakongolva. 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

99.8. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között. Hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevő van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthár csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A körmendi dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, 2 további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-ig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. 3 vasi középiskola, köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az 5 napos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Kerek egy rajta vagyok a beat-en, semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az évszakok csak jönnek mennek, de a zene a stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, veletem eshetek el.
1: 99.8 Körmend rádiója.

Kickstart!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Görmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a görmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Görmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A szombathelyi járási ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Görmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a görmendi kötélugró. Pogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges görmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 430 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a görmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a görmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatala a szombathelyi Haladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és az Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás sérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A szakemberrel készült interjút hallhatják mai műsorunkban. Erről szól magazinunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.
2: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb hazánkban is. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is, üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. Az Ipsos ZRT kutatása alapján Magyarországon a gyermekek csak nem fele nem eszik napi rendszerességgel gyümölcsöt, pedig a 91%-uk szereti, de a zöldségkedvelők aránya is eléri a 76%-ot. A legfiatalabbak többsége a visszajelzések szerint azzal is tisztában van, hogy gyümölcsöt és zöldséget enni egészséges, de a szükséges mennyiségeket kevesebben ismerik. A reprezentatív vizsgálat márciusban készült online interjúkkal 600 szülő, valamint 528 gyermek és 18 év alatti fiatal megkérdezésével. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Az Agrárkamara arra számít, hogy az idén megkezdett kampány végéig 2029-re 1,2 millió gyermeket érhetnek el. Az uniós finanszírozású európai friss akciót először 2018-ban hirdették meg, és két periódusban 2023-ig működtették. A háttérben tehát ezt a témát járjuk most körbe Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével. Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig annak a hírnek az apropóján, hogy új tartalmakkal folytatódik az európai friss akció. Ez mit jelent?
3: Igen. Ez egy korábbi programunknak a folytatása. Ez egy 2-3 éves periódusban már zajlott, és folytatjuk. A program célja, hogy a fiatalokkal, gyerekekkel megismertessük a tudatos fogyasztásnak az alapjait. Természetesen minden korosztályra igyekszünk külön-külön a érdeklődési körüknek megfelelő programokkal készülni, és ennek a programnak a kapcsán nem csak a kisebb gyerekeket céloztuk meg úgy, ahogy eddig is volt, hanem adott esetben a 15-17 éves korosztályt is.
2: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, Süle Katalin a magazin vendége, akivel arról beszélgettem, új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés az Európai Friss Akció. Hogy ez mit jelent akár a vasi gyermekek, családok számára is, erről szól a mai interjú.
3: Hogy miért volt erre szükség, ez egy komoly kihívás ma, hogy a gyerekeket és a fiatal szülős családokat napi szinten elegendő zöldséghez és gyümölcshöz juttassunk, és elérjük azt, hogy ők fogyasszanak tudatosan napi szinten zöldséget és gyümölcsöt. A WHO ajánlás szerint naponta minimum 400 g zöldség vagy gyümölcs elfogyasztása lenne optimális az emberi szervezet számára, és azt tapasztaljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló programoknak van pozitív eredménye, és azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek körében azok a programok, amelyek kicsit interaktívabbá teszik a zöldség-gyümölcsökkel való megismertetést, megismerkedést, rajtuk keresztül el tudunk jutni a szülőkhöz is, és az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy statisztikailag is mérhető az emelkedése a zöldség-gyümölcs fogyasztásnak.
2: Tulajdonképpen akkor a tudatossággal együtt szokássává kell a családoknak tenni, ebben kell segíteni, ugye, hogy ez tényleg beépülő szokás legyen.
3: Így van, hogy ez egy természetes folyamat legyen, és a szülőkről a gyerekekre folyamatosan átalakuljon az a gondolkodásmód, hogy hogyan is építjük fel a napi táplálkozásunkat, mit építünk be, mit jelent az, hogy szezonálisan táplálkozunk, mit jelent az, hogy nem csak a rohanó világban hamar gyorsan bekapunk valamit, hanem tudatosan odafigyelünk arra, hogy idén zöldségeket, idén gyümölcsöket fogyasszunk, és természetesen ezeknek az ételeknek az elkészítését is igyekszünk a gyerekek nyelvére lefordítani. Ennek megfelelően van egy kis szakácskönyv is, amit a gyerekek tudnak forgatni, adott esetben a mi rendezvényeinken is, de hazatérve a szülőkkel is el tudják ezt készíteni, hiszen azt is látjuk az előző programok elemzései, monitoringozása során, hogy azoknak a programoknak és azoknak a céloknak a megvalósulása a legmagasabb, és a várt eredmények is ott realizálódnak a legnagyobb százalékba, ahol a gyerekek élményként kapják ezeket az információkat, és élménnyé válik maga a zöldség-gyümölcs fogyasztás is.
2: Frutti és Veggi, a két kabala figura egyre inkább ismert hazánkban is. A kis kabalák a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés jelképe is, akikkel különböző hazai fesztiválokon, rendezvényeken is találkozhatunk. A program új elemekkel is bővül idén, hogy melyek ezek, arról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökével, Süle Katalinnal beszélgettem. Új elemekről beszélt beszéltünk, úgy tudom, hogy videós tartalmak is készülnek ennek kapcsán.
3: Így van. Oktató úgynevezett edukációs tartalmakat készítünk. Itt figyelünk arra, hogy a különböző korosztályoknak, hiszen 6-17 éves korcsoport az, akiket ebben a 3 éves periódusban megszólítunk, tehát mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelő

0: sokszor a sportegyesület hatására, sokszor egy-egy edző hatására is tudatosabb a táplálkozás, ennél fogva a különböző rostbevitel kapcsán a zöldség-gyümölcsfogyasztásnak a mindennapi étkezésbe való beépítése is sokkal tudatosabb, mint azoknál a gyerekeknél, akik nem rendszeresen sportolnak. Ezen túlmenően pedig szeretnénk mindenféle sajtóorgánumban is fokozni a média megjelenéseket, hogy célunk, hogy ezeken a felületeken pedig a szülőknek közvetlenül juttassunk el olyan információkat, hogy miben tudunk segíteni, hogy átalakuljanak a családon belüli szokás szerinti étkezések, hiszen fontos az, hogy szülőként mindannyian tapasztaljuk, hogy kevésbé szeretnek a gyerekek egy-egy zöldséget, de fontosnak tartjuk azt, hogy megismertessünk a szülőkkel olyan újabb információkat, vagy adott esetben új elkészítési formákat, új konyhatechnológiai lehetőségeket, amiket otthon mindannyian el tudunk végezni, kicsit ízletesebbé tudjuk tenni ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal könnyebben be tudjuk építeni a mindennapokba.
1: Ugyan úgy gondolom, hogy biztos, hogy nem ehhez a programhoz tartozik, de valahol a hatása az önök kezdeményezését is segíthet, és kérdezem, hogy jót gondolok-e, hogy egyre több helyen van most már a közétkeztetésben ez az úgynevezett szabadszedéses módszer, és ott zöldségek kínálata is van, és minthogyha azt olvastam volna, hogy a gyerekek szívesebben vesznek maguknak zöldséget, mint a régi hagyományos közétkeztetésben, ahogy amikor kiszolgálták őket.
0: A közétkeztetésnek a mindennapjait én nem keverném össze ezekkel a programokkal, de az tény, ahogy mondtam is, mi is ezt tapasztaljuk, és az előző évek programjainak a monitoringozása során látjuk is, hogy azok az események, azok a programok sokkal sikeresebbek, amikor a gyerekek megtapasztalják, adott esetben élményként vagy feladatként jutnak a zöldséggyümölcsök elkészítéséhez, elfogyasztásához ezt követően, tehát abban az esetben is mi is látjuk, hogyha a gyerekek ő maga választja ki, ő maga szeli feladott esetben, vagy egy könnyen elkészíthető ételnél segít a szülőknél, sokkal szívesebben fogyasztja, tehát feltételezhetően, hogy ugyanezek a pozitív belső ingerek jelennek meg ebben az esetben is, amikor ő veszi el magának azt a zöldséget vagy gyümölcsöt, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy nem szeretném semmilyen szinten összemosni a mi programjainkat, illetve a közétkeztetésnek a különböző szabályait, ami nagyon erősen szabályozott rendszerben működik, és természetesen ott van a közétkeztetés és a közintézményi étkeztetés, ez mind-mind különböző, mind más szabályrendszerben működik. A cél azonban ugyanaz minden esetben, mint ahogy nálunk is, hogy ezek a szemléletformálások, ezek az intézkedések, amik azt segítik, hogy ezek a reakciók természetessé váljanak, ezzel mind-mind hosszú távon a fogyasztást ösztönözzük, segítsük, és talán még a legfontosabb, hogy minden esetben igyekszünk a gyerekek szemléletét a helyi termékek, a magyar termékek irányába is tágítani.
1: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció. Többek közt videókampányok, egy gyermekeknek szóló receptkönyv is az új elemekhez tartozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke Sülek Katalin beszél most mindenről magazinunkban.
0: Szóval nagyon fontos, hogy ne csak a szezonális zöldség-gyümölcsfogyasztást vegyék természetesnek, hanem azt is ismerjék, hogy a saját környékükön, a szűkebb környezetükben, vagy adott esetben az országban mik azok a zöldségek, gyümölcsök, amik megteremnek, mik azok, amik elérhetők a magyar piacokon, az üzletek polcain, tehát tudják pontosan azt, hogy miért fogyasszanak magyar terméket, mivel tudnak ezzel többet tenni a saját egészségük érdekében, és mit jelent az, hogy helyi termék, mit jelent az, hogy a helyben előállított élelmiszer az ő egészségükre nézve magasabb hozzáadott értéket jelenthet sok esetben, mint a különböző egyéb országokból ide áramló élelmiszerek vagy alapanyagok. Ez mind hosszú távon azt szolgálja, hogy felnőve majd, amikor ők már saját maguknak vásárolnak, akkor az edukáció során, illetve az élményszerűen beszerzett, megtapasztalt információk, azok természetesek legyenek, és amikor majd ők válnak szülővé, ott bízunk benne, hogy ezek a megszerzett tapasztalatok,

0: generációk, mert természetes továbbadással lesz egy újabb generáció számára. Tudom, hogy ez nagyon távolinak tűnik, és azt is tudjuk, hogy nagyon nehezen mérhetőek ezek az eredmények, de meggyőződésünk, hogy minden ilyen programot, ami hosszú távon, éveken keresztül azt segíti, hogy ezek az információk mélyüljenek a gyerekek ismeretei között, ez mind-mind azt szolgálja, hogy felnőve egy más vásárlói aspektus jelenik meg előttük.
1: Milyen esetleg számosított cél van ennek a projektnek a végére az Agrárkamara részéről?
0: A számokban természetesen széles spektrum megjelenik, ugyanis ez egy nemzetközi pályázat során kerül megvalósításra, tehát természetesen egy hosszú időintervallumban előkészített és elnyert pályázatról beszélünk, ahol célszámok kerültek meghatározásra, de azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy egy-egy év során hány gyermeket, hány családot tudunk az adott rendezvényeinken megszólítani, és ahogy mondtam, ez a későbbiekben lehet, hogy csak egy-két év múlva, de a fogyasztások változásában fog megnyilvánulni, mint ahogy ez az előző programok kapcsán is, most már látható és mérhető számokban, hogy hogyan változott a kisgyermekes családok esetében a zöldség-gyümölcs fogyasztás. Tehát azt gondolom, hogy a számokról ilyen formán beszélni kicsit nehezebb, mint általában, ugyanis nem az adott évben tudjuk ennek a realizált számadatait megismerni, hanem egy-két évvel később. Nem véletlenül fut ez a program 3 éves periódusokban, hiszen az első évnek az eredményei sokszor a második, harmadik év végére jelennek meg a statisztikai számokban.
1: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztás népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján a napokban. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. Az akció célkitűzéseit Vasban is érvényesíteni szeretnék. A szakemberrel készült interjút hallhatják mai műsorunkban. A rendezvényekről beszéltünk, hol lehet tájékozódni ezekről a rendezvényekről, ami mondjuk direkt, amit az Agrárkamara szervez, vagy amiben közreműködik, van ennek honlapja, vagy valami felület?
0: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara internetes elérhetőségein az Európai Friss Akció keretében mindenféle információt elérhetnek az érdeklődők, illetve természetesen a megyei igazgatóság is a megyére szabottan megismerhetik az érdeklődők, illetve a különböző megyei Facebook oldalakon is az eseményeket, de természetesen hirdetjük is. Frutti és Vegi kalandjai, ugye ők azok, akik az Európai Friss kaland során a kisebb gyermekeket megszólították, ők most is elkísérnek minket, és talán ez a két kabala figura most már annyira ismert a gyerekek és a fiatal szülők körében, hogy őket látva bármelyik oldalon információt szerezhetnek az Európai Friss Akció 3 éves programjáról is.
1: Nem szeretnék megint esetleg olyan dolgot keverni, ami biztos, hogy nem a program része, viszont a véleményét szeretném megkérdezni, saját élményeimről szeretnék olyan szempontból beszámolni, hogy nagy Szedd Magad akció résztvevő vagyok, nagyon szeretem a lehetőségeket kihasználni, és egyre, így évről évre egyre többet látom, hogy már családok is jönnek, és kisgyerekek jönnek, akár óvodások, és ott az eper földön szedik az epret vagy málnát. Ez is élmény alapú ismerkedés a gyümölcsel, ez is jó út lehet, ugye, a kisgyerekek, családok eléréséhez.
0: Természetesen minden olyan esemény, ahol a családok együtt vesznek részt, azt gondolom édesanyaként, hogyha már a véleményemre volt kíváncsi, tehát azt gondolom, hogy minden ilyen, ami a családot együtt mozdítja meg, az beépül a gyerekeknek a tudatába, az egy élményként van jelen, és tehát mi lehetne célra vezető, mint a jó szülői példa. Nekünk a célunk, hogy 1,2 millió gyermeket érjünk el, de a azt is látjuk, hogy sokkal könnyebb, hogyha a szülők is ebben partnerek, és azt tudom mondani, az elmúlt programok tapasztalatai nagyon pozitívak. Minden ilyen program, legyen az Szed Magad, legyen az egy családi fesztivál, legyen az sportesemény, vagy csak egy egyszerűbbnek tűnő falunap, ahol a családok együtt jelennek meg, és bármilyen úton, módon a helyi zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatba kerülnek a gyerekek, ott a későbbi eredmények azt mutatják, hogy változik pozitív irányba a zöldség-gyümölcs fogyasztás is a környéken élő közösségek között. A családok a jó példát egymásnak adják, és hát ahogy ön is említette, egy-egy Szed Magad akció kapcsán ismerettségek kötődnek. Én ismerek olyan családi gazdaságot, ahova kifejezetten már a közösséget építve kerülnek oda a családok és a gyerekek.
1: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció. Többek közt videókampányok, egy gyermekeknek szóló receptkönyv is az új elemekhez tartozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke Sülek Katalin beszél most mindenről magazinunkban.
0: Meggyőződésem, hogy ez mindenki, aki mezőgazdaság bármely ágával foglalkozik, ez számunkra csak szívet merengető, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekek valamilyen módon bevonásra kerülnek, és megtapasztalják, hogy mit is jelent a mezőgazdaság, legyen az kertészet, de adott esetben a növénytermesztés is, vagy az állattenyésztés. Fontos az, hogy a magyar gyerekek megismerjék, hogy a magyar föld az milyen kincseket rejt, és mit tud adni, és mit tudunk letenni minden nap az asztalra azért, hogy ők egészséges élelmiszert fogyasszanak. Elengedhetetlen a gyerekek bevonása ahhoz, hogy jövőképes mezőgazdaság, ez esetben a programhoz visszakanyarodva jövőképes kertészet, zöldséggyümölcs ágazatunk legyen, hiszen hiába termelünk mi kiváló minőségi magyar élelmiszert, ha az valamiért nem kerül a családok asztalára, és ahhoz, hogy ez egy hosszú távú számunkra a piac, termelők számára, a fogyasztóként pedig egy kiváló minőségű magyar élelmiszer lehessen hosszú távon, ehhez bizony az kell, hogy a gyerekeket folyamatosan megszólítsuk és bevonjuk ezekbe a programokba.
1: Köszönöm szépen Sülek Katalinnak ezt az informálást, interjút az uniós finanszírozású Európai Friss Akció jelenlegi állásáról, terveiről, jövőképéről. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Állati fizioterápiával segítik a négylábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állati fizioterapeuta vezeti. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú készítését, mikor a Megyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel kezeli az állatokat. Ma néhány jó tanácsot oszt meg a kisállattartókkal a szakember.
2: Prevenció meg kisállattartás, arra kíváncsi lennék, hogy te, ahogy így a szakmádból most, meg hát a gyerekkorod óta tartó állatok iránti érdeklődésből szerzett tapasztalatok is, mit mondatnak veled, hogy Magyarországon hogy áll a felelős állattartás kérdése, fejlődőben van, áll a dolog, van mit tanulniuk még a gazdáknak?
3: Mert a németek azt mondják, hogy jájn, tehát igenis nem is. Egyértelműen nagyon megváltozott az állattartási szokásrendszer itt Magyarországon. Mindenki, akinek van akár kis állata, akár nagy állata, ugye többségben már házi kedvencként, pláne családtagként gondolunk rájuk, és ez szerint szeretnénk nekik kiváló ellátást és tökéletes körülményeket teremteni. Azt, hogy ezt a tökéletes körülményt és kiváló ellátást hogyan valósítja meg a gazdi, ebben viszont sajnos egy picit ellenünk dolgozik az interneten elérhető információ cunami, hogy és akkor abban vannak tényleg jó tanácsok is, viszont csillapítatlanul jönnek át a bolondságok, és akkor abból elő tud fordulni néhány baj, amivel aztán állatorvos meg fiziós rehab lesz a történet vége, de sokkal jobban odafigyelnek az emberek az állataikra, tehát a házi kedvencként, sportásként tartott állatokra. Most nem megyek bele a haszonállat részbe, de hát ott meg jogszabályi előírások kötelezik az állattartókat a megfelelő állatjóléti és egészségügyi feltételek betartására, de igen, igény, a gazdiknál az igény az egészségre, a színvonalas ellátásra, és tényleg, hogy mint családtag annyira pontos ellátást kapjon, és annyira magas színvonalú ellátást kapjon az állatuk, az ám már általánosan elterjedt itt Magyarországon, és most már hát talán mondhatom, hogy szinte minden állatorvos ismeri, hogy létezik az a szakma, hogy állatfizioterapeuta, és hogy tovább lehet utalni, referálni lehet megfelelő körzetükben dolgozó fizioterapeutákhoz a paciens, nem csak pihenjünk, azt kapjon fájdalmat, csillapítót, aztán jó napot, jöjjön vissza 2 hét múlva kontrollra. Tehát most már így a sebészeknek is sokkal könnyebb a dolguk, mert így, hogyha eljönnek egy műtét után rehabilitációra a paciensükkel, sokkal biztosabb, hogy ez a műtét az eléri a célját, és eredményes lesz a felépülés. Ha megengedsz egy kis promózást a szakmának.
2: Hogyne.
3: Ezt a Tacskó Tenyésztő Egyesület találta ki, és szerintem ez zseniális ötlet. Időnként csinálnak egy kampányt rá, de nem csak a tacskókra vonatkozik. A kampány az úgy szólt, hogy mindenki, minden gazdi keresse meg a környéken lévő legközelebb dolgozó szimpatikus fizioterapeutát, és vigye el a kutyáját egy állapotfelmérésre. Egy teljesen általános, sima, kötelezettség nélküli állapotfelmérésre, mert biztos, hogy a képzett fizioterapeuta fog olyan problémát találni, amivel érdemes elkezdeni foglalkozni, már csak némi tartás, technológiai módosításokkal, meg odafigyelésekkel. A tacskók esetében pedig úgy bővült ez a javaslat, hogy nem csak állapotfelmérés, hanem mivel várhatóan az élettartamuk során nagy eséllyel lesz gerinc problémájuk, ezért rögtön egy 3-4-5 alkalmat, ilyen foglalkozást, rekreációs jelleggel végezzenek is el a tacskósok a közeli fiziósnál, hogy amikor beüt a baj, akkor ne teljes zavarodottságba, fájdalmak között lebénulva műtét után kelljen egy tök idegen helyre, egy tök idegen ember kezébe, teljesen idegen feladatoknak és kéréseknek eleget tenni a kutyának, hanem már ismerős helyre menjen, ismerős emberhez, ahol tudja, hogy jó hangulat van, játék van, mozgás van, és sokkal jobban fogja érezni magát egy óra múlva, amikor kijön onnan. Vannak ilyen pacienseim, akik tacskó prevenciós programból végül sajnos 1-2-3 év után csak benyaltak egy porckorongsérvet és egy gerincműtétet, hát ők fényévekkel gyorsabban épültek föl, mint azok, akik először láttak fiziósta műtét után életükben.
2: Akkor Lukácsi Fannit Kővágóörsön találhatják meg, de valamennyire kiegyenlítetten találhatók az országban állatfizioterapeuták?
3: Igen, és azt hiszem az Ebfizió nevű csoportban, Facebook csoportban lehet találni egy listát, hogy ki hol dolgozik, meg a Vetrehab nevű szervezetnél, aki a képzést végzi, ők is nyilván tartanak egy listát, hogy ki hol dolgozik, és akkor onnan lehet választani, hogy ki az, aki elérhető, és tényleg javaslom egy, főleg az idősebbeknek, vagy főleg azoknak, akik időnként egy picit három lábon ugrálnak, picit sántikálnak, picit néha van rosszabb napjuk, hogy akkor egy állapotfelmérős, fiziós foglalkozásra ugoljanak be, és akkor már elindul a program meg a javulás.
2: Köszönöm szépen az interjút.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a

0: that's alright. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthárd csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A Körmendi Dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A Körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszédindító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldócsoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros, integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a Körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-áig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola köztük a Körmendi Kölcsei Gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az ötnapos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, Kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több napon át áramszünet lesz Görmend egyik utcájában. Súlyos baleset Vasban, ketté szakadt az autó az ütközés után. Támogatókat keres a görmendi kötélugró. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Görmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A szombathelyi járási ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Görmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakóit Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Fogács Monika információi következnek.
2: Támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a három másodperces gyorsasági számban, valamint a 430 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatala a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott.
0: Sporthírek.
1: Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás tomsérülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél, a hideg őszi reggel után napközben 20 fokat mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt, pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntetőintézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csak nem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját, pénteken és szombaton országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, hívta fel a figyelmet Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: Megyénkből Szombathely mellett Szentgotthár csatlakozik a kutatók éjszakájához. Eltűnt ágyú modellek után kutat a Körmendi Múzeum. A Körmenden őrzött egykori Batthyány fegyvergyűjtemény egyik kiemelkedő műtárcsoportját alkották az ágyú modellek, amelyekből a fegyvertár egykor 46 darabot őrzött. A körmendi dr. Batthyány Stratmann László Múzeum most az elveszett darabok felkutatására indított kezdeményezést. A gyűjtemény kerekes faállványra rögzített, bronzból készült ágyúcsövekből állt, és egykor Magyarország legnagyobb ilyen jellegű kollekciója volt. A körmendi kastélyt 1945-ben elfoglalta a szovjet hadsereg, és az ezt követő pusztítások során a fegyvergyűjtemény is súlyos károkat szenvedett. A 46 ágyú modellből 3 darab a Magyar Nemzeti Múzeumba került, egy visszakerült a Körmendi Múzeumba, két további darabot pedig a Schmidt Múzeum gyűjteményében azonosítottak. A múzeum munkatársai a fennmaradó 40 ágyú modell felkutatására kérik a lakosság segítségét. Ingyenes terápiára várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. Ősszel induló ingyenes terápiás és fejlesztő foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat körmendi tagintézménye. Az ajánlatok között szerepel a 6-8 alkalmas beszéd indító terefere eszmecsere szülőcsoport, valamint a szorongás oldó csoportot is szervezik 6-9, illetve 10-13 éves korosztály számára. Az idei tanévben önismereti csoport is indul serdülőknek, a 13-15 és a 16-18 éves korosztály jelentkezését várják. Emellett ügyes iskolás leszek csoportot, dinamikus, szenzoros integrációs terápiát és mesezene foglalkozást is indítanak. Tervezett hálózatkarbantartás miatt áramszünetre kell számítani Körmenden az Akác utcában szeptember 25-én, 28-án és 29-én 8 és 16 óra között. Az EON arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére kapcsolják ki elektromos berendezéseiket. A szolgáltatás helyreállítása után javasolt ellenőrizni a biztosítékokat is. Amennyiben a karbantartási munkákat a jelzett időpont előtt befejezik, az áramszolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. Súlyos baleset Vasban. A Szombathelyi Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat egy fiatalkorúval szemben. A fiatal a vádirat szerint 2025 márciusában éjszaka Körmend felől Szombathely irányába tartott az autóval, amiben két 17 éves ismerősét szállította. Egy táblával jelzett veszélyes kanyarban a megengedett sebességet túllépte, megcsúszott és az árokba csapódott, ahol egy betonkandelábernek ütközött. A jármű ketté szakadt. A balesetben a sofőr és egyik utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el, míg a gépkocsi hátsó ülésén utazó sértett sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni. Szüreti mulatságra várják a helyi és környező települések lakói Szombaton délután Molnaszecsődön, közölte Molnár Lajos Kulturális Egyesület. A szervezők elsősorban a szüreti felvonuláshoz keresnek résztvevőket és feldíszített járműveket. A felvonuláson lovaskocsival, fűnyíró traktorral, vagy akár a helyiek által csettegőnek nevezett traktorral is részt lehet venni. A rendezők várják a bohókás, öltözetben érkező felvonulókat is, a járművek és a ruhák díszítéséhez pedig segítséget is adnak. Támogatókat keres a shanghai versenyhez a körmendi kötélugró. Pogács Mónika információi következnek.
3: támogatók és szponzorok segítségére van szüksége a Jump for Fun ugróköteles egyesület tehetséges körmendi sportolójának, Somogyi Kira Johannának ahhoz, hogy részt vehessen következő nemzetközi versenyén, a Shanghai Open mesterek tornáján. Somogyi Kira Johanna nemrég a Norvégiában megrendezett kötélugró Európa bajnokságon bizonyított, a juniorok között három versenyszámban is indult, a 3 másodperces gyorsasági számban, valamint a 4x30 másodperces csapatgyorsasági versenyben is negyedik helyezést ért el, a 180 másodperces gyorsasági szám nyílt bajnokságában pedig ezüstérmet szerzett. A kiemelkedő nemzetközi eredmény után újabb rangos megmérettetés vár a körmendi sportolóra Shanghaiban. Az utazás és a versenyen való részvétel költségei azonban jelentős terhet jelentenek, ezért a család támogatók, cégek és szponzorok segítségét várja. Somogyi Szilveszter, a sportoló édesapja hangsúlyozta, szeretnék megteremteni annak lehetőségét, hogy Kira a shanghai versenyen is képviselhesse a magyar, a körmendi kötélugró sportot is. A támogatók hozzájárulása egy fiatal sporttehetség nemzetközi szereplését segítheti.
1: Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Haladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszt tartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzúzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rejtvényfüzettel várja az általános iskolásokat a Faludi Ferenc könyvtár. A mesékben Minden benne van címmel rejtvényfüzetet állított össze általános iskolások számára a körmendi Faludi Ferenc könyvtár gyerekkönyvtára. A gyerekek a rejtvényfüzetet a könyvtár gyermekkönyvtárában kereshetik, a feladatok megoldásait pedig október 2-ig várják a bibliotéka munkatársai. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában ösztönözze az általános iskolásokat az olvasásra, a mesék világának felfedezésére és a könyvtár használatára. A Kölcsei diákjai is részt vettek az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián. Három vasi középiskola, köztük a körmendi Kölcsei gimnázium diákjai vettek részt az idei Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Szegeden, közölte Kuglics Gábor, a Vas megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát 30. alkalommal rendezték meg. A jubileumi programon a Kölcsei diákjai pályamunkáikkal érdemelték ki a részvételt. Az 5 napos program részeként a résztvevők Aradra is ellátogattak. A vasi diákok hosszú idő után először képviselték a vármegyét, versenyzőként az Országos Ifjúsági Akadémián. A Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját. Október 23-án 16 órától Budapesten a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap Facebook oldalán. Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írta a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter Facebook oldalán, kiemelve fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki a lehetőségekből. Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást. Fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban. A miniszter azzal zárta a bejegyzését, az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára, miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad. Ifjúsági programsorozat indul 7 színház összefogásával. Közösségépítő ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával a 15-25 éves korosztálynak. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok is várják. A program tavasszal fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik, és a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és az Kéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház között zajlik. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21 alkalmából az MTI érdeklődésére. 65 évtől az életkor emelkedésével gyorsan nő a betegek aránya a korosztályban. A brit választókerületek zömében az újbóli EU csatlakozást támogatnák. A legfrissebb felmérés szerint a nagy-britanniai választókerületek hatalmas többségében az újbóli teljes jogú brit EU tagságot támogatnák a legtöbben az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok lehetséges jövőbeni formái közül. Andy Burnham brit miniszterelnök kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott. Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előrejelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki egy több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatból. A kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében. A Tuti Textil Körmend VS-e az Egyházasrád utcot fogadta a Vas megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés a vendégek 3-0-ás győzelmével zárult a körmendi VS-e sporttelepén. Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap meghívta a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó válogatott keretbe Bárány Donátot. Az olasz szakvezető azt követően számít a csatára, hogy csütörtökön a görög kupában duplázó Varga Barnabás szomszédülés szenvedett az AEK Athén színeiben. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában.

0: jól tudod.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázssal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. 15 órában is rád hangolva.

Mennyi rájuk magasol és él az ár. Mert a sok okos, aki a sajátok a helyet, most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van barában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt, pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügylenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csak nem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.